és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: 2 fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából 1 hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat.

0: jött tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután este délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Zenék. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emil más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A Tábita Baracsi Idősek Otthona 40 férőhelyesnek született. Az ellátottak érkezése folyamatos, a megnyitó ünnepség napján 12-en már a ház falai között éltek. Az alapításának éppen ebben a hónapban 30. jubileumát ünneplő Baptista Szeretetszolgálat intézményi családjához tartozó Tábita Alapszolgáltatási Központ 2026. május 21-én a Fejér vármegyei Baracson ünnepélyes külsőségek mellett nyitott teljesen saját anyagi erőforrásból idős otthont. Kedves műsort adtak a helyi óvodások és iskolások, valamint a nyugdíjas népdalkör tagjai. A térségben az igény rendkívül nagy, a rendelkezésre álló férőhelyeknél már is jóval több a jelentkezők száma, írja a Duol. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, tovább

0: a büntetésvégrehajtás és a katasztrófa védelem képviselői is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, de részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa bajnokságon élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B-keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta a felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. A napokban rendvédelmi napot tartottak Dunaújvárosban a mozi előtti téren. Ez része volt az immár 28 éve futó közbiztonsági rendezvény sorozatnak, számos érdeklődőt, iskolai csoportot vonzott a program, melyhez rendőrség, tűzoltóság, a környék számos önkéntes egyesülete is csatlakozott minden évben. Büntetésvégrehajtási járművek, vagy éppen a kutyás és fegyver bemutató volt látható. Délután érkezett a szirénáktól hangos finálé, a kék lámpás felvonulás, beszámoló a Dual portálon. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentale önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Ünnep volt az Adonyi Szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovagavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szem szájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlósbor Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja FEOL. Idén nyáron itt Fejérvár megyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet, 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. Még a várható időjárásról: folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózávor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok! Május 26-án kedden az Evelinek és a Fülöpök névnapján, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Leventa vagyok, Elisa Keys kezd Eve-vel, jön a Margaret Island és a Robbie Williams is, ha pedig a rövid munkahét dugóval, balesettel indul, ma reggel is várom az infót, 0620 55 55 155.
1: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Norvégiában játszódó román film nyerte az Aranypálmát szombaton Cannes-ban. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező 5. nagyjátékfilmjével másodszorra nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. 19 évvel a 4 hónap 3 hét 2 nap című filmjének sikere után. A mozgókép után pedig zene még hozzá, igazi talp alá való, Olly Mercyön és a Dance With Me Tonight. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A szerda este érkező hidegfront vett véget a korán jött kánikulának. A front nem hoz majd csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, csütörtökre jelentősen felfrissül a levegő. Ma viszont még marad a tegnapihoz hasonló nyárias 26-32 fok közötti maximum. Részletek a hírekvégi időjárás jelentésben, aztán Jennifer Lopez folytatja, jön a Love Don't Cost a Thing mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, meleg időre 28-33 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia következő nagy korszakáról tanácskoztak Budapesten az AI Szimpózium 2026 konferencián. A szakemberek szerint a jövő egyik legfontosabb területe az lesz, hogy a gépek ne csak nézzék, hanem egyre pontosabban értelmezzék és megértsék a környezetüket. A kutatók úgy látják, hogy a technológia a jövőben egyre nagyobb szerepet kaphat többek között a robotikában, az önvezető rendszerekben és a mindennapi életet segítő intelligens megoldásokban. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grius Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség csütörtöktől egy héten át a fővárosi Puskin moziban. Andrei Zvyagintyev, orosz rendező, Minotaurus című filmje nyerte a Cannes Filmfesztivál nagy díját. Az alkotás az 1969-es Hűtlen feleség című francia film adaptációja, és a mai orosz környezetbe átültetve mutatja be az ukrajnai háborúba belefásult társadalmat. A nagy díj az Aranypálma díj utáni legjelentősebb elismerés a Cannes Filmfesztiválon. A Minotauruszt azonban pacifista hangvétele miatt várhatóan nem mutatják be Oroszországban. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutatók programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gépújdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a látogatók működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai, közölte a Kék Bolygó Alapítvány. Az Óbudai Egyetemen tartott konferencián 9 ország szakembereiből megalakult a Textan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter. A cél a ruhaipari túltermelés és a környezetterhelés, valamint a pazarlás mérséklése, amely újratervezéssel, újrahasznosított textíliákból készült termékekkel és más innovatív, fenntartható divatipari kezdeményezésekkel valósítható meg. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan nagyjából 7 millió tonna textil hulladék keletkezik.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a Mozgyáróti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem képviselői is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 42 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózávor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. A hosszú hétvégét sokan töltötték a Balatonnál, és a bátrabbak már meg is mártóztak, hiszen 20 fok fölé melegedett a Balaton vize. A pünkösdi hőség után a hét közepén hideg fronthoz lehűlést, addig viszont marad a kellemes nyárias idő, 30 fok körüli maximumokkal, csapadék nélkül, és szerdán sem jön eső, a front nem hoz csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, és csütörtökre jelentősen felfrissül majd a levegő. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül Beyoncé dalával, szól már is az Irreplaceable a Westen. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-a kedd friss hírei után. Zenélünk tovább, többek között Montel Jordannal. Magyaró és Ádámmal. Hívható SMS Viber számunk a hosszú hétvége alatt sem változott meg. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A Távita Baracsi Idősek Otthona 40 férőhelyesnek született, az ellátottak érkezése folyamatos, a megnyitó ünnepség napján 12-en már a ház falai között éltek. Az alapításának éppen ebben a hónapban 30. jubileumát ünneplő Baptista Szeretetszolgálat intézmény családjához tartozó Távita Alapszolgáltatási Központ 2026. május 21-én a Fejér vármegyei Baracson ünnepies külsőségek mellett nyitott teljesen saját anyagi erőforrásból idős otthont. Kedves műsort adtak a helyi óvodások és iskolások, valamint a nyugdíjas népdalkör tagjai. A térségben az igény rendkívül nagy, a rendelkezésre álló férőhelyeknél már is jóval több a jelentkezők száma, írja a Duol. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a Mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetés végrehajtás és a katasztrófa védelem képviselői is. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni.

0: Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózávor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok mindenkinek. 4 nap, aztán 2 nap pihenő, a hétvégén pedig BL döntő szombaton Budapesten. Arsenal, PSG, és hogy melyik csapat énekelheti, hogy micsoda éjszaka volt, kiderül a hétvégén. On a Night Like This című dalával pedig már is érkezik Kylie Minogue, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
2: Best FM.

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 146. napja van, május 26. kedd, Evelyn Fülöp névnap, és 1980-ban például ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 36 fedélzetén elindult a világűrbe, de hogy mi minden más érdekesség kapcsolódik még ehhez a dátumhoz, kiderül egy picit később. Most jön egy újabb a legjobb zenék közül, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közös a folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék szerdáig marad a nyárias meleg, a hét második felére hidegfronthoz lehűlést, de csapadékot nem. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, 7:30 után pedig jön majd a Boom Shake the Room teljes egészében DJ Jazzy Jeffektől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, meleg időre 28-33 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasút társasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Az elektromos autók terjedésével új biztonsági kihívások jelentek meg a mélygarázsokban és parkolóházakban. A szakemberek szerint a hangsúly ma már egyre inkább a megelőzésen és a korai észlelésen van. A modern hőkamerás rendszerek képesek figyelni a töltőállomásokat és időben jelezni a rendellenes hőmérséklet emelkedést. Bár az elektromos autókhoz kapcsolódó tűzesetek továbbra is ritkának számítanak, a növekvő töltő infrastruktúra miatt egyre fontosabbá válik a korszerű biztonsági technológiák alkalmazása. Hőség pusztít India déli részén. Több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Újra közvetlen légi összeköttetés köti össze Budapestet és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia járata. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a közvetlen útvonal nem csak a két város közötti utazást könnyíti meg, hanem Philadelphián keresztül számos észak-amerikai célállomás is egyszerűbben elérhetővé válik. A járat elindulása a turizmus és az üzleti kapcsolatok szempontjából is új lehetőségeket teremthet. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutatók programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gépújdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a látogatók működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutatómunkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az Aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B-keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózábor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 26.05.26 a dátum, Fülöp Evelin napja van, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 46 éve ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Szojusz 36 fedélzetén. Száztizenkilenc éve a mai napon született John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja. Gyerekkorom Netflix-e az M1, ugye, ami nem is tudom, talán keddenként, nem tudom mikor sugározta, a Derricket. 103 éve megszületett Horst Tappert, német színész, a legendás Stefan Derrick megszemélyesítője. Hetvenkét éve a mai napon született Marianne Gold, német énekes, az Alphaville együttes frontembere. Hatvannégy éve ezen a napon született Black, valódi nevén Colin Burn, kombi, brit énekes. Meg nem mondanánk róla, de ma 62 éves Lenny Kravitz, multiinstrumentalista, zenész, énekes, dalszerző, aki nem is olyan sokára újból nálunk koncertezik majd. A sor pedig a 75-ös születésű aranytorkú Lauren Hill, a Fugees tagja, zárja, ugye a Killing Me Softly mindenkinek ismerős. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ünnepi hétvége után nagyon erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében például, és hát ugye az M1-est nem is említem. Ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-2 friss hírei után. Jön például az NSYNC. És Tarány Tamás is. Még egyszer jó reggelt, egy rövidke szünet, aztán a legjobb zenéké a telepújból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetésvégrehajtás és a katasztrófa védelem képviselői is. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara, itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatar felhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását. A felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózávor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És gyorsan egy friss közlekedési hír. M3 Budapest felé 60-nál egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a pálya. Hát nem ilyen napra készült, gondolom, induláskor az autós. Nem, ez élete legjobb napja. One Day in Your Life, viszont a címe az óraindító dalnak, már is jön Enesztésa, Max M. Levente vagyok. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. Krista helyes beat, nem egy autó hajtott a belső szalagkorlátnak, hanem öt autó ütközött az M3-ason Budapest felé 60-nál. Egy kis busz az árokba is hajtott, óriási a torlódás, és csak a leállósávon haladunk. Köszönjük, Krista! 0620-55-55-155. Nagyobb a baj tehát, mint elsőre látszott, és erősebb a címe Kanye West dalának, ezzel folytatódik a kedreggel. Jön a Stronger a Besten. Jó rövidhetet, jó utat, óvatosan, jó reggelt kívánok!

0: Best FM a legjobb zenék. Bízom benne, hogy marad mindenki a hírek után is, amikor a Mondd, hogy ott leszel című dallal, a See You Be There-rel megy tovább a kedreggel. A Spice Girls folytatja hamarosan. Marad a kánikula a hét közepéig, akkor hideg front, de csapadék nélküli hoz majd jó 9-10 fokkal hűvösebb időt. Még több időjárás jelentés a hírekben, aztán mindjárt meghallgatjuk teljes egészében a Spice Girls dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, meleg időre 28-33 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasút társasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Az elektromos autók terjedésével új biztonsági kihívások jelentek meg az mélygarázsokban és parkolóházakban. A szakemberek szerint a hangsúly ma már egyre inkább a megelőzésen és a korai észlelésen van. A modern hőkamerás rendszerek képesek figyelni a töltőállomásokat és időben jelezni a rendellenes hőmérséklet emelkedést. Bár az elektromos autókhoz kapcsolódó tűzesetek továbbra is ritkának számítanak, a növekvő töltő infrastruktúra miatt egyre fontosabbá válik a korszerű biztonsági technológiák alkalmazása. Hőség pusztít India déli részén. Több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Újra közvetlen légi összeköttetés köti össze Budapestet és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia járata. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a közvetlen útvonal nem csak a két város közötti utazást könnyíti meg, hanem Philadelphián keresztül számos észak-amerikai célállomás is egyszerűbben elérhetővé válik. A járat elindulása a turizmus és az üzleti kapcsolatok szempontjából is új lehetőségeket teremthet. A mesterséges intelligencia következő nagy korszakáról tanácskoztak Budapesten az AI Symposium 2026 konferencián. A szakemberek szerint a jövő egyik legfontosabb területe az lesz, hogy a gépek ne csak nézzék, hanem egyre pontosabban értelmezzék és megértsék a környezetüket. A kutatók úgy látják, hogy a technológia a jövőben egyre nagyobb szerepet kaphat többek között a robotikában, az önvezető rendszerekben és a mindennapi életet segítő intelligens megoldásokban. Három fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az Aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, de részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B-keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózábor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Véget ért a pünkösdi hosszú hétvége, amikor is hát már szinte nyár volt, csomóan fürödtek a Balatonba, a Balaton több helyen is elérte a 20 fokos hőmérsékletet, és a hét elején is kitart még a nyárias idő, 29-34 fok a mai maximum, a hét közepén viszont jön majd egy hidegfront, csapadékot ugyan nem hoz, de lehűlést igen, jó 9-10 fokkal lesz majd akkor hűvösebb, de még így is 25 fok körül a napi legmagasabb hőmérséklet. Tél, tavasz, nyár vagy ősz, nálunk a legjobb zenék szólnak, méghozzá 90-es és 2000-es évekből. Most is egy ilyen jön, Donna Lewis-től I Love You Always Forever a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 3-as főút 60-i szakasza is megtelt, ugyanis Budapest felé az M3-ason 60-nál 5 autó ütközött, óriási a dugó, 5-6 kilométer. Sokan próbálnak kerülni, de hát a 3-as főút kapacitása is véges. Kitartást, jó reggelt, jó utat, jó rövid hetet kívánok. Mindjárt 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán olyan innyenségek, mint Jade 90-es éveket idéző dala. És itt lesz velünk a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetésvégrehajtás és a katasztrófa védelem képviselői is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 42 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózávor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nemrég jelent meg 9. The Mountain című stúdióalbumuk, és jelenleg észak-amerikai és európai turnén vannak. A Gorillázról van szó. A Damon Albarni és Jamie Hewlett által alapított formáció legközelebb június elején látható-hallható a párizsi We Love Green Fesztiválon, majd június 10-én a csehországi Rock for People-on. There, az ő dalukkal indul az óra. 5 perccel múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Viberen továbbított egy közlekedési infót BS Pécsről. Kigyulladt egy szénabálákat szállító kamion a 66-os főúton Pécs határában, óvatosan a környékén. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ez pedig már közben Everlast és a What It's Like a Besten.

Ezt a film a legjobb zenék, Jade és a Don't Walk Away 1992-t idéztük meg. Régen is voltak meleg nyarak, de tényleg olyan, mintha egyre melegebbek lennének mostanság. Közel 39 fok volt szombaton, Dél-Spanyolországban, de nálunk sem lehetett fázni. A Balaton 20 fok fölé melegedett, sokan meg is mártóztak benne. A hét közepén egy érkező hidegfront vett véget a korán jött kánikulának, de addig marad a 30 fok körüli maximum, valamelyest ma is fölötte. Inkább Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, ez a folytatása Besten, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Ezt a filmmel elképzelnék, egyik nem akármilyen hang követi a másikat. Missy Gray után érkezik az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Lionel Richie, a zenei ikon 1949. június 20-án született, és a 70-es években a Commodores tagjaként vált világhírűvé. Szóló karrierje során olyan halhatatlan slágereket alkotott, mint a Hello, az All Night Long, vagy a Say You, Say Me, utóbbiért 1986-ban a White Nights című film betétdalaként Oscar-díjat nyert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dalok az AI előtti, sok esetben még az internet előtti időkből. 1997-ben többnyire még CD-n hallgattunk zenét, Lisa Stansfieldét is. Az igazi dolog, the real thing, na és egy kis tiltott szerelem.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Vége a kedreggelnek, rögtön 10 óra, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos, meleg időre 28-33 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újra közvetlen légi összeköttetés köti össze Budapestet és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia járata. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a közvetlen útvonal nem csak a két város közötti utazást könnyíti meg, hanem Philadelphián keresztül számos észak-amerikai célállomás is egyszerűbben elérhetővé válik. A járat elindulása a turizmus és az üzleti kapcsolatok szempontjából is új lehetőségeket teremthet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonosától pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolták a döntést. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutatók programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gépújdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrár innováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a látogatók működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. A mesterséges intelligencia következő nagy korszakáról tanácskoztak Budapesten az AI Szimpózium 2026 konferencián. A szakemberek szerint a jövő egyik legfontosabb

0: főváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetés végrehajtás és a katasztrófa védelem képviselői is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tag óvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózávor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 26.05.26 ez a mai dátum. Kedvan Fülöp Evelin napja, sok boldogságot minden ünnepetnek. Lassan 5 perc elmúlt 10. Jó rövidhetet, jó utat, jó munkát kívánok. Rihanna kezd az Umbrellával, jön nem sokára a Random Trip, 50 Cent és a Black Street is Dr. Dre-vel. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: egyedül a világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Folytatjuk 1996-ban az amerikai R&B csapattal, a Blackstreet-tel és két rapperrel, Queen Pennel és Dr. Dre-vel. A dal két évvel megjelenése után Grammy-díjat is nyert. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között állt egy kis hip-hop, este 6 és 8 között pedig Funky, White Boy-tól és DJ Hangyától a Night Shift-ben.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében, távolabb pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 87-es kilométernél, emiatt torlódnak ott az autók. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán két autó ütközött korábban, a 98-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, és hárman koccantak a 31-esen Jászberény elkerülőjén is. A 78-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Kedvezte fel a legjobb zenék, már 3 évesen zenélt, Manhattani otthonuk konyhájában különböző fazekakon és tálakon dobolt, 5 évesen pedig már tudta, hogy zenész szeretne lenni, a többi már zenetörténelem. Ma ünnepi 62. születésnapját meg nem mondanánk róla. Lenny Kravitz, 11 stúdióalbum, több mint 40 millió eladott lemez és számtalan zenei díj, köztük 4 Grammy, The Chamber című dala zárta ezt az órát.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Többek között azzal a Sean Paul-lal, aki nemrég teltházas, forró hangulatú koncertet adott Budapesten. És természetesen magyar előadókkal is megidézzük az ezredfordulót. Itt lesz például a United. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Figyeljen a helyes sebesség megválasztására. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A 20. heti közúti rendőrségi akció adatai szerint a sebesség túllépés továbbra is az egyik leggyakoribb szabályszegésnek számít. A rendőrök több ittas sofőrrel szemben is intézkedtek, miközben az előzési és elsőbségi szabályok megszegése miatt is több esetben kellett fellépniük. Az ellenőrzések célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása volt. A hatóság hangsúlyozta, a szabályok betartása nem csak a büntetések elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja Duol. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az Aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Holnap sok napsütésre és kánikulai melegre készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként, főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt több felé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel idén is a fogyasztóvédelem, a cégek többsége nem áll készen az AI-ra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a magyar

0: Hoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járatkésésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9 úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A néma kóra felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. Ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés. Holtan találták azt a horvát hegymászót, aki egy bosznia-hercegovinai hegységben tűnt el. Tegnap nagyszabású kutatómentő akciót indítottak a keresésére. Egy nehezen megközelíthető helyen találtak rá a férfira. 2 órán át tartott a holttest kiemelése. A tragédia vasárnap történt. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Figyelem, M0 M1-es felé Dunaharasztinál egy lerobbant kamion okoz óriási dugót az összes környékbeli odavezető út, így az 51-es, az M51-es, sőt már az M5-ös M0-ásra való lehajtója is torlódik. 5-6 kilométeres a dugó. Jó utat, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Az órát Ékon kezdi, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fogmosás közben letört egy darab Robbie Williams fogából, a fogorvosa viszont 5 órányi repülőútra van tőle, úgyhogy kénytelen volt mosolyogni és elviselni, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a feleségét, de hát, mint tudjuk, egy jó asszony mindent megbocsájt. Ráadásul ő az igazi. She's the one, Robbie Williams jön a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5, M0, M1-es útvonalon, de lassú az M0-ás az M1-es felé, Maglód térségében kicsit távolabb az M4-es csomópont környékén, illetve 5-6 kilométeres a dugó, szintén az M1-es felé vezető oldalon, Dunaharasztinál, ahol egy lerobbant kamion okoz torlódást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A világ egyik legjobb gitárosával, na is Majoros Ritával indul a kedd délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel 6 után, itt a Besten, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 20. heti közúti rendőrségi akció adatai szerint a sebességtúllépés továbbra is az egyik leggyakoribb szabályszegésnek számít. A rendőrök több ittas sofőrrel szemben is intézkedtek, miközben az előzési és elsőbségi szabályok megszegése miatt is több esetben kellett fellépniük. Az ellenőrzések célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása volt. A hatóság hangsúlyozta, a szabályok betartása nem csak a büntetések elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja Dúl. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem képviselői is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Vándorló utca tárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Még a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózábor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Best FM-en.
3: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Vizsgálóbizottságok felállításáról is dönt a parlament. Nyári meleg és sok napsütés lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget értek az írásbeli érettségik. Május 22-én

0: felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABIS ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
1: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
0: Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egész délután itt a Best FM-en. Majoros Rita vagyok, szép napot és kellemes hetet kívánok mindenkinek így keddel kezdődően. Nagyon remélem, hogy ma velem tartanak és együtt hallgatjuk mondjuk a Sand Lovers dalát, jön a Runaway. Itt lesz Sarah Connor, jön majd Shaggy és Rick Rocka, most pedig Carlos Santana indít. Szép napot mindenkinek!
2: Best FM!

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zené. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Nagyon remélem, hogy ki tudták pihenni magukat, és újult erővel vetették bele magukat a heti akadályokba. De ha ez nincs így, és még fáradtabbnak érzik magukat, szerintem az is teljesen rendben van. Remélem, hogy azért jól érezték magukat a hétvégén. Én hozom a mai délutánon is a legérdekesebb, legvagányabb dalokat, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceit, mellette közlekedési infókat, napkérdését, ezt is bedobom majd, úgyhogy lehet ma délután is beszélgetni. A számunk 0620 55 55 155, ide várom az SMS-eket akár a nap témájához kapcsolódóan, de hogyha csak üzennének akár rajtunk keresztül valakinek, azt is nyugodtan megtehetik, ha pedig közlekedési információjuk van, azt kifejezetten megköszönöm. Na de nem is dumálok tovább, inkább hozom a Vantum Project dalát erre a forró délutára. Jön mindjárt a King of My Castle, előtte Stuck a Boo és a Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is legyünk utitársak, ahogy minden délután. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620-55-55-155-ös számon, akár SMS-ben, akár Viber üzenetben, de nyugodtan fel is lehet hívni. Hétvégén ugye kétnapos kamion tilalom volt, úgyhogy nagyon erős most a tranzitforgalom. Az M5-ös, az M0-ás és az M1-es autópálya útvonalán szakaszosan torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között, valamint egy műszaki hibás kamion is vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, úgyhogy ez is torlódást okoz. Az M0-áson Dunaharaszti térségében pedig az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbalt kamion elfoglal egy egész sávot, úgyhogy a csomópont környezetében minden oda vezető út beállt. 0620-55-55-155, ez továbbra is a számunk, ha bárkinek útinfója van, akár innen is, akár kerülőútról, egérútról tud. Megköszönöm, ha elküldi. Jó utat mindenkinek és kitartást az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Britney Spears egyik talán legikonikusabb dala, Toxic, a folytatásban pedig további felejthetetlen slágerek jönnek, mert hogy pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek is, aztán Fat Joe Ashantival és a What's Love... És zenél majd Szakács Gergő és Rúzsa Magdival, itt lesz a Kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Figyeljen a helyes sebesség megválasztására. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A 20. heti közúti rendőrségi akció adatai szerint a sebesség túllépés továbbra is az egyik leggyakoribb szabályszegésnek számít. A rendőrök több ittas sofőrrel szemben is intézkedtek, miközben az előzési és elsőbségi szabályok megszegése miatt is több esetben kellett fellépniük. Az ellenőrzések célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása volt. A hatóság hangsúlyozta, a szabályok betartása nem csak a büntetések elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja Dúl. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az Aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózábor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: A nagyobb tavaknál és folyóknál folytatódik a szúnyogírtás. Rendben zajlott az írásbeli érettségi, megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony, emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május

0: Gabriella, a Szövetség Alapítványának ügyvezető alelnöke.
1: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
0: A felajánlásokat május végéig várják. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap. A fővárosban az újpesti állomáson 32,2 fok volt, ami az erre a napra vonatkozó legmelegebb adat. Eddig egy 2007-es 32 fokos érték tartotta a csúcsot, amit még Pest-Szentlőrincen rögzítettek. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy ígértem, ebben az órában is csak is a legvagányabb és legkedvencebb 90-es, 2000-es évekbeli dalok jönnek. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassan 5 perccel, úgyhogy Kelisszel mindjárt megy tovább. A délután jön a Trick Me, itt lesz Naughty Boy és Sam Smith-szel, most pedig Fedjo Ashanti-val jön a What's Love. Napsütéses napot mindenkinek!
2: Next FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését itt Szakács Gergő és a Rúzsa Magdi Kék a szívem dala után. Kinek mi a legdrágább hobbija? Azért vagyunk őszintén, szeretünk egy csomó-csomó hobbit űzni, de azért van közöttük olyan, most nem arra gondolok, hogy gyűjtjük a kis csetreszeket, amiket pár száz forintért beszerzünk a bolha piacon, szóval, hogy vannak azok a hobbik, amik azért eléggé költségesek. Na de kinek mi a legdrágább hobbija? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nekem mondjuk lehet, hogy a cipővásárlás az azért lehet, hogy talán szimplán nem kéne, hogy a hobbim legyen, de ha mondjuk utazni is nagyon szeretek, azért az is hát nem a legolcsóbb mulatság, annak ellenére, hogy azért sok helyre egészen olcsón lehet manapság már eljutni. Szóval jöhetnek a drága hobbik a 0620-55-55-155-ös számunkra, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát pedig már hozom is a folytatásban. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg van odakint, úgyhogy egy picit a sofőrök is tompábbak lehetnek, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, ha kell, álljanak meg, tartsanak pihenőt, én pedig folyamatosan hozom az információkat. Mint hogy a Budaörsi úton baleset történt Budapesten a Bach csomópont előtt, úgyhogy ott kell figyelni, illetve a Budaörsi út és a Karolina út között is a Nagyszőlős utcában, úgyhogy legyenek óvatosak, és itt némi fennakadásra kell számítani. A Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében is baleset történt a Puskás-Ferenc stadion megállónál, úgyhogy ott is figyelni kell. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között rendkívül erős a kamionforgalom, úgyhogy a külső sávon nagyon nagy a torlódás. Több szakaszon arra szólnak, sőt, megállnak az autók. Nem baleset az oka, ezt is kaptam, ezt az infót, hanem az, hogy tényleg néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem akár 5-10 percet is kivár. A már bevált tanács szerint ugye autóval az átterelt sávot érdemes használni Budapest felé. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha pedig valakinek információja van, megköszönöm, ha felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Pár perc és 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Sophie Alice Baxter és a Groove Jet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Figyeljen a helyes sebesség megválasztására. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A 20. heti közúti rendőrségi akció adatai szerint a sebesség túllépés továbbra is az egyik leggyakoribb szabályszegésnek számít. A rendőrök több ittas sofőrrel szemben is intézkedtek, miközben az előzési és elsőbségi szabályok megszegése miatt is több esetben kellett fellépniük. Az ellenőrzések célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása volt. A hatóság hangsúlyozta, a szabályok betartása nem csak a büntetések elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja Dúl. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az Aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a Feol. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Még a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózábor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel a fogyasztóvédelem, a folyóknál, tavaknál veszik fel a harcot a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeült a parlament, a kormányfő napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az ülés. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, a képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgoznia, attól függetlenül, hogy mely frakcióban ülnek. A miniszterelnök megerősítette, kezdeményezik, hogy a kormányfői ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas jogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint

0: Érések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony, emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kinek mi a legdrágább hobbija? Mi az, amire a legtöbb pénzt költjük el, hogyha a szabadidőről van szó? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ez pedig ugyebár a nap kérdése. Jöhetnek így 2 óra után 5 perccel is. Én Majoros Rita vagyok, Spiller és Sophie Ellis Bextor dalát pedig óraindítóként indítom.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jön mindjárt egy kis romantika Ricky Martinnal és Mejával, előtte itt a napkérdése. Kinek mi a legdrágább hobbija? Andi azt írja, a könyvek. Mindig csak egyet akarok venni, aztán hopp, hirtelen öt lesz belőle. Lacinak a horgászat, mert hogy egy bot nem elég. Azt írja Peti, hogy neki a Lego felnőttként sokkal veszélyesebb hobbi, mint gyerekként. Hú, ez biztos. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Kinek mi a legdrágább hobbija? Mi az, ami szabadidős tevékenység, de mégis, hát elég sokat tudunk rá költeni. Ricky Martin és Mejja dalát ígértem, úgyhogy jön egy kis romantika, és a Private Emotion, aztán Rihanna és az SOS a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamion tilalom után rendkívül erős a tranzitforgalom. Az M5-ösön, M0-áson, M1-esen is szakaszosan torlódik. Az M5-ös például Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. Az M0-ás autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglalja el az egyik sávot. A csomópont környezetében így minden oda vezető út beállt. A 83-as főúton Tét térségében pedig munkák folynak a Győr felé vezető oldalt. Az 51-es és az 55-ös kilométerek között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jöhetnek az üzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a Mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem képviselői is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az Aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. Holnap sok napsütésre és kánikulai melegre készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet és helyenként, főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcs hőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon szép keddélutánt mindenkinek, remélem visszarázódtak már a legtöbben a megszokott munkarendbe. Ez a 93.1 Best FM Dunaújvárosi Hallgatók, és együtt szórakozunk ma is egészen este 6 óráig. Az én nevem Oleg Csongor, Harry Levinnel kezdünk, és szól a Complicated című nagy slágere itt a Best FM-en.
0: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szép délutánt mindenkinek, kedre, kedves dunói városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, május 26-át írunk már. Evelin, Gyöngyvér, Fülöp, Aladár, ők ma a névnapos hallgatóink. Aki ünnepel bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig dunói városban is a vonzás körzetben. 46 évvel ezelőtt Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe. 40 éve az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 aranycsillaggal díszített lobogó. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 114 éve látott napvilágot Kádár János, aki 32 éve volt a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője, és 109 éve született Szörényi Éva, Kossuth Díjas színésznő, aki ma ünnepel dunói városi hallgatók. Isten éltesse nagyon sokáig, és a legszebb kedje legyen, ezt kívánom. A folytatásban egy francia duó zenél nekünk, a Daft Punk, és meghallgatjuk az Around the World című slágerüket.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, kátyúztak, és elméletileg utómunkálatok miatt még fennakadásra készülni kell, kedves dunai városi hallgatók. A 6-oson Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 65-ös 70-es kilométer közötti szakaszról van szó. Az 513-ason Dunabecse-Apostag másodrendű főúton zajlik még a közműépítési munkálat, jó pár héten keresztül egyébként, és útszükület lassítja a haladást az 1-es és a 4-es kilométer között. És az 52-esen, azaz Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 34-es és az 51-es kilométer között számíthatnak félpályás lezárásra. Akinek egyéb infója van, egyéb tapasztalat közlekedéssel kapcsolatban, azt kérem jelezze nekünk, hogy tudjunk segíteni minél gyorsabban a többi közlekedőnek. 30-as 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A Fragna felvételét játszom most eredetiben, ez a Tokes Miracle.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Tartalmas délutánt kíván a kedre mindenkinek, kedves Dunói Városi hallgatók. Én maradok a stúdióban még este 6 óráig, és remélem, hogy a hallgatók velünk tartanak a folytatásban. Sőt, az újakat külön köszöntöm. A neve Molek Csongor, indítja a következő órát a September, és szól a Cry For You című sláger.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos, meleg időre 28-33 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be az adóbevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxi tarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasút társasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Elrendelte az országos internet szolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségeit biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. Híreink végén az időjárásról. Ma csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93 egy Best FM-en Dunaújváros városi hallgatók, ezt talán már hozzá sem kellene tennem, de az új hallgatóknak azért említem. A mikrofon mögött Molek Csongor, mi 2 órán keresztül lepörögetjük a következő felvonásokat is igen jó hangulatban, és aki végzett a melóval, nekik jó pihit kívánok. A September-rel kezdünk, és szól a Cry For You.
0: 93 egy Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. A nevem Molek Csongor, megnézzük a szerdai időjárásról, most mit tudunk? Holnap állítólag már tényleg kapjuk hőmérsékletben a nyarat, 31-35 fokot mondanak a kora délutáni legmelegebb órákra, és nyilván sok napsütésre készülhetünk csapadékmentesen, hát késő délutántól már üdvözölhetünk egy hidegfrontot, amihoz majd valószínű némi szélmozgást, és elszórtan az esti órákban gyenge csapadék várható. Pollenterhelés. Hát az előző nap időjárás kedvezett a pollenterhelésnek, kedves allergiás hallgatók. Jelenleg a pázsitfűfélék és a fenyőfélék pollen szintje magas tartományban van, az eperfafélék pollen szintje pedig közepes. Legfontosabb eszközünk ilyenkor a papír zsebkendő, úgyhogy be kell tárazni bőséggel. A következő számot mindannyian ismerjük, és bármikor felcsendül a rádióban, szívesen hallgatjuk, remélem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom. Christina Milian énekel, és szól a When You Look At Me című sláger.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Azt tudjuk mindannyian dunai városi hallgatók, hogy módosult az ügyfélfogadási rendje a Városházán ezen a héten. És még pár napig tart egyébként, hát május 25-én tegnap hétfőn a pünkösdi ünnep miatt nem volt ügyfélfogadás. És holnap szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák itt dunai városban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket, korlátozott nyitvatartással. A tájékoztatás szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Ott vannak a részletek egyébként a duol.hu hírportál aktuális cikkében. Armin van Helden zenél a folytatásban, a Parti slágert hallgatunk. Annak idején több európai ország toplistájára is felkerült, és hát a mai napig gyakran előkerül house és retro dance szettekben. Meghallgatjuk a folytatásban a My My My című felvételt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Back to you. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, ezt általában hozzátesszük, mert miért ne dunaújvárosi hallgatók, és itt van már a késő délután a keddi napunkon. Jó gyorsan ideértünk, valljuk be őszintén. A mikrofon mögött Molek Csongor indítja a következő közös óránkat, Jakarta, és meghallgatjuk az American Dream című dalt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Napos, meleg időre 28-33 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A versenysport állami támogatása a tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek. Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadást okoztak több repülőtér működésében. Elrendelte az országos internet szolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségeit biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasút társasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Az elektromos autók terjedésével új biztonsági kihívások jelentek meg az mélygarázsokban és parkolóházakban. A szakemberek szerint a hangsúly ma már egyre inkább a megelőzésen és a korai észlelésen van. A modern hőkamerás rendszerek képesek figyelni a töltőállomásokat és időben jelezni a rendellenes hőmérsékletemelkedést. Bár az elektromos autókhoz kapcsolódó tűzesetek továbbra is ritkának számítanak, a növekvő töltő infrastruktúra miatt egyre fontosabbá válik a korszerű biztonsági technológiák alkalmazása. Hőség pusztít India déli részén. Több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Híreink végén az időjárásról. Ma csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a Feol portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, Számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetésvégrehajtás és a katasztrófa védelem képviselői is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári távon.

0: elsodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt vagyunk még mindannyian remélhetőleg a 93.1 Best FM-en, és ez már az útjó közös óránk a keddi napunkból, ami most indul, kedves dunai városi hallgatók. Az én nevem Oleg Csongor, tisztelettel köszöntök mindenkit, ahogy említettem, a felvonást beindítja mindjárt Jakarta, és szól az American Dream.
2: 93.1 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket mindenkinek, dunaújvárosi közlekedők. Az 52.11-esen kátyúzási munkák miatt lassabb lehet a haladás még mindig. A 11-es és a 41-es kilométer közötti szakaszról van szó. És a 62.115-ösön a 0-es és 9-es kilométer között útszükület lassíthatja a haladást. Érem jelezzék, ha lenne egyéb infójuk, akár útkarbantartási munkálatokkal kapcsolatban, vagy rendőri aktivitással összefüggésben. 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A következő dal is egy olyan kedvenc, amit bármikor szívesen hallgatunk. Zenél a Kosin, és szól a Catch című felvétel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunói Veresi hallgatók, röviden már beszéltünk arról, hogy a közbiztonsági hónap keretein belül rendezték meg a hagyományos, immáron 28. rendvédelmi napot a Kultik mozi előtti téren pénteken délelőtt. A rendezvény idén is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a szervezők egy helyen gyűjtötték össze a térség legfontosabb rendvédelmi és biztonsági szerveit, hogy látványos és interaktív formában hozzák közelebb a hivatásosok mindennapjait a lakossághoz, így a rendőrség és a tűzoltóság mellett a büntetés végrehajtás szakemberei mutatták be hivatásukat az érdeklődőknek. A rendezvény célcsoportját ezúttal is a gyermekek, a fiatalok jelentették, akiknek hatalmas élményt jelentett, hogy beülhettek egy-egy tűzoltó vagy rendőrautóba, bekapcsolhatták a szirénát vagy a fényeket, de igen nagy sikert aratott a kutyás bemutató, illetve a szokásos fegyvermustra is, ahol kipróbálni ugyan nem, de kézbe venni és megcsinálni azért lehetett a kiállított darabokat. A teljes beszámolót, ahogy mindig fotókkal megtalálják a dunaiváros.com hírportálon. Shaggy nagyslágerit hozom most, ez a Hey Sexy Lady!

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A búcsúdalom következik, így kett késő délután lassan zárjuk a közös műsorunkat, de attól maradjanak még a Best FM-en dunaújvárosi hallgatók. A CNC Music Factory zenélés szól a Do You Wanna Get Funky című örökslager. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, remélem jól szórakoztak. Hát pörög a hét, holnap már szerda, és találkozunk a délutáni órákban. 3-tól jelentkezem szokás szerint olyan dalokkal, amelyeket bármikor szívesen meghallgatunk. Molek Csongor vagyok, minden jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, de részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejérvár megyében is. A Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Holnap sok napsütésre és kánikulai melegre készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként, főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól. Kiderült, hogy melyik a világ legjobb országa. Holnap délután záporokkal és viharos széllökéssel jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkolóautomaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
2: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze, ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogy stílusosan ráköszönjük a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem White Boy-on, 7-től DJ Hangyával a lemezját.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval ő tök logikus, hogy a Mary

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillounge, deep house, szóval minden. Természetesen tracklistával együtt.

0: a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a leg

0: együtt minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról így kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lubegáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja, fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Figyeljen a helyes sebesség megválasztására. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A 20. heti közúti rendőrségi akció adatai szerint a sebesség túllépés továbbra is az egyik leggyakoribb szabályszegésnek számít. A rendőrök több ittas sofőrrel szemben is intézkedtek, miközben az előzési és elsőbségi szabályok megszegése miatt is több esetben kellett fellépniük. Az ellenőrzések célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása volt. A hatóság hangsúlyozta, a szabályok betartása nem csak a büntetések elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja Duol. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Még a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózávor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ezen a héten is gyérítik a szúnyogokat, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról, holnap délelőtt még kánikula lesz, délután érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mobisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
3: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
2: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na tényleg? Na és azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert hogy ugye nem volt benne a Jackson filmben.
5: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, úgyha belegondolunk, akkor ugye, mint a család része, ugye...
4: De gyerek. Csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak, persze.
5: Arra inkább, igen. Igen.
4: Hát ott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a film. Azt mondták, hogy jó. Kihúzták, akkor nem vagy.
5: És akkor nem, igen.
4: Ugye, nyúzika, ugye. Igen, nem lehetne kihúzni a halál is erre, de hogy...
5: Igen.
4: Jó van. Na, hangyal lemez játszok mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedv van.
5: Úgy Funky Family.
4: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden, múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
0: A legjobb zenét

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményed, mert akkor lesz majd ez az AI egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further-ben.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a, nem is tudom, a remake-et, vagy hogy mondjam ezt, szerint személyem készítettem.
1: Nem volt! Neked ezzel foglalkoznak, ilyen egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják, mert de... 30 éve.
1: Igen. Igen. 30 éve vagyok színész, kucat csimálatokat adnék, ugye. És, jó, és ez miért? Mert általában mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamilyet szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod.
2: Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel igen. mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyót. És ugye én ezt szép magyarra fogalmazva implementálom a
1: jelentsen ez a szó bármit is, ugye?
2: Is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És hát DJ szempontból igen, ez egy fontos dolog, azt nem tudom, tudta, de hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picit így túlfutottuk, úgyhogy akkor
2: menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát ugye már erős 42 éves film?
2: Hát valahogy 80, úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: És talán...
2: A következő zene annak a
1: betűnök. Azért igen. Nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a Spárgályró volt híres, hanem hogy hát ott részálja magát a tengerparton.
2: Igen, igen. Szóval azt mondom, hogy férfi női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg én nagyon szeretem a második részt is.
2: Jó, zene van benne.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkre is ment az elektrikus.
2: Persze.
1: Tour de France. Na, Innobody, Rufus and Chaka Khan, meg hagyja a levezet, csak magad, hogy 8-ig itt a Best FM.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na Hangya, úgy érzed, hogy még marad benne valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Ez marad benne, meg az marad benne zeneileg.
2: Jó, zeneileg, értem. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légy egy kedves. Jó,
2: egyekukac vissza.
1: Gyere akkor. Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer, még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extra-ban akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este héttől. Sziasztok.
1: Így. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best
2: FM-en. 5 vizsgálóbizottságot állít fel az új parlament, vonattal ütközött egy minibusz Belgiumban, holnap délelőtt még napos, délután már esős, szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte a napi rendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, hogy csökkentik a miniszteri és képviselői fizetéseket, emellett felülvizsgálják a diplomata útleveleket, és a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák majd. A kormányfő hozzátette azt is, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanának fel, amelyek a végrehajtási, valamint a magyar nemzeti bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a kegyelmi botrány felelőseit is keresik majd. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. A számviteli beszámolót vasárnapig kelletétbe helyezni, az adót pedig július 1-ig kell befizetniük a vállalkozásoknak, ezt közölte az adóhatóság. Mintegy 400 ezer cég érintett. A NAV most levélben emlékezteti azokat arról, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották azt, hogyha idén is elfeledkeznek róla, akkor 1 millió forintos mulasztási bírságot kaphatnak, és még az adószámukat is elveszíthetik. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket, ezt mondta rádiónak Tóth Péter, természeterőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük.
2: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A minibuszon összesen 9 utaztak, közülük 2 gyerek és 2 felnőtt vesztette életét. A busz többi utasát kórházban ápolják, az állapotuk stabil, a vonaton utazók közül pedig nem sérült meg senki. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat közlése szerint az iskolabusz úgy hajtott a sínekre, hogy a sorompók le voltak engedve. Bár a mozdonyvezető vészfékezett, az ütközést nem tudta elkerülni. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Egy férfi, egy nő, egy dalban. Ez minimum 3-szor fog megtörténni az előttünk álló 60 percben, mert hogy Madonna, Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el érkezik majd, Geszti Péter hozza Wolf Katit és az Így is jó vagy című közös dalukat, Blake Shelton pedig Gwen Stefani-val és a Nobody But You-val indítja ezt az órát itt a Best-en.
4: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenye, majd nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legesleg többször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

változtatom a legjobb zenéka. Most érkező producer csapat nem pazarolta az időt arra, hogy mindenféle hangzatos művészneveket találjon ki maguknak. Lee Monteverde, Matt Camden és Chris Nuttall egész egyszerűen a keresztnevei kezdőbetűjét rakta össze. Így született meg az LMC nevezetű csapat, és hát összerakták még a YouTube Video Without You-t Whitney Houston How Will I Know című dalával. Így született meg a most érkező Take Me to the Party.

Best FM a legjobb zenék első nagy nemezők latin-amerikai bemutató turnéja alatt kaptak rá a latinos hangulatra a lányok, és már akkor eldöntötték, hogy a második nagy lemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőle. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumára, a Spice World-ra. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: but you're just a boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól, eltűnnek a parkoló automaták Budapestről, holnap délután záporokkal és viharos széllel érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkoló automaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkoló automaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovasterápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
2: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Desiree, George Michael, Robin Rez és a Black Machine inkább a funky arcoknak fog majd tetszeni a következő órában. A dance rajongóknak pedig Roger Sanchez-el, Junior Jack-kel, Fatboy Slim-mel és Basement Jack-szel tudunk majd szolgálni. Na meg persze ATV-vel, mert hogy a Let You Go érkezik már is az óra legelején itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Night Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Köszönöm, természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát három nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy negyedik napot is hozzácsapni a rendezvényhez. Szóval idén, július közepén, csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fat Boys Slim-mel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a négy nap alatt megint meg lesz a negyedmillió ember. Fat Boys Slim!

Best of a legjobb zenék. Ha már jön a Bajnokok Ligája döntője szombaton, hát akkor sportnyelven szóval ráfordultunk a célegyenesre, már ami a lezárásokat és a közlekedési dugókat illeti. Szépen lassan napról napra egyre több helyen nem lehet majd közlekedni a BL döntő miatt, de vannak olyan területei Budapestnek, ahol már most lezárások vannak. Olofpál mesétány, a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, illetve az Állatkerti körúton a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

Állatos énekes című vetélkedőben. Egyszer az angol verzióban ott Csikóhalnak volt öltözve, egyszer pedig a spanyol változatban, fene tudja, lehet, hogy van valamiféle vonzódása a tengerekhez és az óceánokhoz, ott ugyanis ő volt a Medúza, és 5 adáson keresztül nem tudták leleplezni, és ebben az 5 adásban olyan dalokat énekelt, mint például a TLC-től a Waterfalls, vagy a most érkező Gotta Be.

Best FM a legjobb zenék, ha bár még a Vemmel együtt készített 84-es Freedom semmiben nem hasonlít ehhez a szólóban készült Freedomhoz, azért George Michael jobbnak látta oda bigyeszteni a 90-est a dalcím vége mögé. Biztos, ami biztos. Szóval George Michael és a Freedom 90 jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A légitársaságokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság, az elektromos rollerekre is érdemes kötelező biztosítást kötni, holnap délután jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mobis ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a Vörös Hajúak világnapja. Ezt minden évben május 26-án ünneplik. Egyébként az emberiségnek kevesebb, mint 2%-ának van csak természetes vörös haj, és ebben a kevesebb, mint 2%-ba tartozik Mick Hucknell, a Simply Red énekese. Na, hogy ők is érkeznek majd a következő órában itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-a. Best FM. A legjobb zenék. One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture it.

Best FM, a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket. 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Jön a Bitch!

Best FM a legjobb zenék. Mindenki döntse el maga, hogy a holnapi nap az jobb lesz-e, mint a mai, vagy sem. Mert például melegebb lesz, 32 fok is lehet a nappali maximum, viszont picikét felhős lesz az ég, aminek köszönhetően viszont nem lesz magas az UVB-sugárzás. Cserébe viszont lesz szél, meg picike hideg front. Úgyhogy ezt tessék összeadni. A következő 4 perc viszont biztos, hogy jó lesz. Jön a Simple Red és a Stars.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlou című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surfrock dal, abból meg egy hip-hop dal. Köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pump It!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék. Best

Best FM, a legjobb zenék, négy producer, illetve egy énekes hölgy, és egyiküket sem hívják Alice-nek, úgyhogy így nehéz őket rajta kapni azon, hogyha esetleg tagcsere történik. Történt is. 2002-es utolsó koncertjük után több mint 10 évvel újraélesztették az Alice DJ formációt, de akkor már nem a mindenki által ismert énekhang Judit Anna Pronk, hanem egy Ilona nevű holland énekesnő vett. Tehát az ő helyét, aztán megint egy kis szünet, és 2021-től kezdve az eredeti felállással megint Judit Pronk a mikrofon mögött, még egy jó 3 évet turnézott Európa szerte az Alice DJ. Érkezik a Better Off Alone itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Ezt nem a legjobb zenék, nem csak Európa, de a világ öt legfontosabb sporteseménye között van a BL döntő, amelynek ugye Magyarország egészen pontosan a Puskás Ferenc stadion ad majd otthont most szombaton, és hát az UEFA azért nyilván nem fukarkodik a körítéssel, a fanzonban például majd Szigala lép fel, a megnyitó ünnepségen pedig majd a Killers fog zenélni. Ők jönnek most itt a Best-en.

pop és rádiós slágerek. Holnap a Nightshift elején 6 és 8 óra között DJ Effendivel majd az oldalamon. Ezzel indítjuk a holnap estét, a mai estét meg The Pussycat Dollzal zárjuk. Ennyi volt már a Nightshift. Jön a Buttons, én meg megyek. Jó éjszakát!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.